sakata raba baba baba kata reba kata baya raba baba baba kata bay rebe kede bo shaba raba baba baba kata mi mama yetebe raba baba kuta na shekata ya maregume avec tout